Bolondosan, mint a dalamok. Na de nem, valami paksi hapsi kibaszott komotosan ballagok. De ettől még kurva szik víz, baszki, ami csorog le a torkomon. Kortyolom, iszom az életet, gondolom tudod, hogy